She said, Ramalama, Bamalama, rock and roll.

0: reklámot tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Rengetegen dönthetnek a kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halas tavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccába esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
1: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93.9 Rock FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Sokan mondták el véleményüket a közlekedésről. Most már biztos, állandó védelmet kap Unger Anna, segítséget kap Budapest. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Vitézi Dávid miniszter úgy értékelt, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. A kitöltők 96%-a egyetértett például azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönnel is büntethető legyen, de az extrém gyorshajtók súlyosabb büntetésére is sokan voksoltak. Gyors intézkedést kíván az elektromos rolleresek helyzetének rendezése is. Az erről szóló szabályok terveit néhány héten belül mi is megismerhetjük. Állandó védelmet kap az NVVH két vezetője. Erre több mint 175 millió forintot biztosít a kormány. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a magyar köznönyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint illeti a védelem. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a központi költségvetésből. Az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben jelent meg pénteken. Ezt a pénzt kizárólag Budapest önkormányzata és intézményei használhatják fel. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
2: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltó víz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
1: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sok felé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik. 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Indul a vasárnapi rock reggel, a mikrofonnál Dandó Ádival. Október 11-e van, 9 perccel járunk 6 óra után, és ma a Brigittáknak kívánok nagyon boldog névnapot. Már az első órában hozom nektek a legnagyobb rock dalokat, nem sokára érkezik a Red Hot Chili Peppers, itt lesz az Omen, és zenél majd a Whitesnake is. Most pedig a Motley Crue következik.

0: 103.9 Rock FM. Fél hét lesz 8 perc múlva, és duplán ünnepel ebben a hónapban a Red Hot Chili Peppers. A basszusgitáros Flea ugyanis október 16-án lesz 64 éves, Chad Smith dobos pedig éppen két hét múlva lesz 65 esztendős. Isten éltesse a világ egyik legcoolabb ritmus szekcióját előre is. Ez a Californication.
1: Say

0: FM.
1: A fél hetes hírek után érkezik a Queen első nagy amerikai slágere, ami éppen ma van 51 éve, hogy kislemezen a boltok polcaira került. Jön a Killer Queen. She's a killer queen, gunpowder gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Rengetegen dönthetnek a Kata mellett jövőre. Traumát átélt nőknek nyílt rendelő Budapesten. Tart az Ősz a tányéron program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a katás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a kata mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új kata mellett dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó száradt ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halas tavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszáradásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető.
2: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 3/4 lesz 3 perc múlva, és éppen tegnap volt 39 éve, hogy a most következő dal ebben a formában az amerikai slágerlista élére került. Óriási diadal volt ez a Whitesnake számára, akiknek 10 évvel megalakulásuk után végre sikerült meghódítaniuk a tengeren túli piacot is. 1987-ből szól a Here I Go Again.

0: 9. Rock FM.
1: Hamarosan az egyik legkirályabb Def Leppard himnusszal folytatjuk, ami az első kislemezre másoldaluk volt az alapító gitárosuk Steve Clark halála után. 1992-ből érkezik a Let's Get Rocked.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Sokan mondták el véleményüket a közlekedésről. Most már biztos, állandó védelmet kap Unger Anna, segítséget kap Budapest. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Vitézi Dávid miniszter úgy értékelt, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. A kitöltők 96%-a egyetértett például azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönnel is büntethető legyen, de az extrém gyorshajtók súlyosabb büntetésére is sokan voksoltak. Gyors intézkedést kíván az elektromos rolleresek helyzetének rendezése is. Az erről szóló szabályok terveit néhány héten belül mi is megismerhetjük. Állandó védelmet kap az NVVH két vezetője. Erre több mint 175 millió forintot biztosít a kormány. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a magyar köznönyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint illeti a védelem. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a központi költségvetésből. Az erről szóló kormányhatározat a magyar köznönyben jelent meg pénteken. Ezt a pénzt kizárólag Budapest önkormányzata és intézményei használhatják fel. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltó víz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sok felé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik. 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt mindenkinek! Ez itt a hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofon mögött Andó Ádit halljátok. 7 óra múlt 8 perccel, és megyünk tovább a legkirályabb rockzenékkel. Nem sokára velünk lesz a Sex Action, érkezik Ted Nugent, és zenél majd a The Cult is. Ez pedig a Trance és a Wild Thing.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I want

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, és 4 perccel fél 8 előtt jöjjön Uncle Ted, alias The Nuge, azaz a Motor City Madman, vagyis Ted Nugent, akiről sok mindent el lehet mondani, de egy biztos, a 70-es években örökérvényűt alkotott a hard rock zenében. Én a Damien Keith-ben is nagyon szerettem a 90-es évek elején, de most a szóló karrierje legismertebb darabját hoztam el nektek. 1977-ből szól egy olyan klasszikus, amelyben nem csak gitárosként, de énekesként is hallhatjuk. Ez a Cat Scratch Fever, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 90.9 Rock FM.
1: Fél nyolc után egy vadászrepülővel érkezik meg a 80-as évek Betétdal királya, a fantasztikus hangú Kenny Loggins. Jön a Top Gun egyik legnagyobb himnusza, a Danger Zone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Az oktatásról indul egyeztetés, sokat hozhat a vagyonadó a büdzsének, lecsapnak a mobilozó sofőrökre. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Országos konzultáció indul az oktatás megújításáról. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatás kihívásaira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az első Pestvár megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közüljelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
1: Közel 75 tonna szemetet szedtek ki a Duna medréből, majdnem 900 gumiabroncsot és 110 darab vashordót emeltek ki a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon. De néhány nagyméretű abroncs elszállítását eszköz hiányában nem tudták megoldani. Egyébként szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sokfelé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik. 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 5 perccel múlt 3.48, és október 2-án volt 31 éve, hogy a boltok polcaira került az Oasis What's the Story Morning Glory című nagylemeze. A korong meghozta a banda számára a világra szóló áttörést, köszönhetően az olyan slágereknek, mint a Wonderwall, vagy a most következő Don't Look Back in a

0: Rock FM.
1: A folytatásban Axl Rose-ékkal utazhatunk el oda, ahol zöld a fű és csinosak a lányok. Jön a Guns N' Roses és a Paradise City.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Népszerűbb lehet a Katta jövőre. Különleges nőgyógyászati rendelő nyílt. 12 ország mutatkozott be a fővárosban. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a kattás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a kattások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot. Így plusz juttatások járnak majd a katta mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új katta mellé dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai halgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halas tavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Ha időszakos kiszárulásról beszélünk, akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felburjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves szárazonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésben.
2: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is a legjobb rockzenéket játszom nektek. Már is itt lesz velünk Ozzy Osbourne, él az AC/DC, és zenél majd az Aerosmith is. Most pedig a Hobo Bluesben muzsikál. Ez a Kőben.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

In the bush. 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Most pedig az AC/DC első olyan kislemezes dal következik, amelyen már az a Brian Johnson állt a mikrofon mögött, aki most hétfőn ünnepelte a 79. születésnapját. Isten éltesse őt utólag is. Most a Back in Black című lemezről szól a legendás címadó tétel. Itt a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Backman Turner Overdrive legnagyobb slágere, amit a banda eredetileg csupán egy viccnek szánt. A vicc azonban olyan jól sült el, hogy a dal egészen az amerikai toplista eléig jutott. Ez a You Ain't Seen Nothing Yet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Szigorítások jöhetnek a KRESZ-ben, 120 milliárd érkezik Budapestnek. Fontos észben tartani, mikor égethetünk. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Vitézi Dávid miniszter úgy értékelt, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. A kitöltők 96%-a egyetértett például azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár börtönnel is büntethető legyen, de az extrém gyorshajtók súlyosabb büntetésére is sokan voksoltak. Gyors intézkedést kíván az elektromos rolleresek helyzetének rendezése is. Az erről szóló szabályok terveit néhány héten belül mi is megismerhetjük. Állandó védelmet kap az NVVH két vezetője. Erre több mint 175 millió forintot biztosít a kormány. Az erről szóló kormányrendelet már meg is jelent a magyar közlönyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint illeti a védelem. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a központi költségvetésből. Az erről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben jelent meg pénteken. Ezt a pénzt kizárólag Budapest önkormányzata és intézményei használhatják fel. Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hívta fel a figyelmet.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni. Mindig legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tudjuk tartani a tüzet, és oltóvíz is. Hogyha szeles az időjárás, halasszuk későbbi időpontra a zöld hulladék elégetését. A tüzet egyetlen percre se hagyjuk magára. Attól pedig mindenkit óva intenék, hogy falevelekkel fűtsön. Csak tönkre tesszük vele a kályhát, a kazánt és még a kémét is.
2: Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sok felé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik. 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. Óriási hír érkezett az Aerosmith házatájáról. A turnézástól évek óta visszavonult csapat ugyanis két visszatérő koncertet is bejelentett, melyekre október 29-én és november 1-én kerül sor a Los Angeles-i Hollywood Bowl-ban. Ahogyan azt a California Dream On, Aerosmith and Friends nevet viselő esemény címéből is sejthetjük, a bostoni rock legendák mellett egy egész seregnyi sztár vendég is színpadra lép majd a két este során. Az előzenekar a Guns N' Roses lesz, de ott lesz velük a The Black Crowes, a Run DMC, a Heart, Billy Idol és Steve Stevens, Tom Morello a Rage Against the Machine-ből, Jerry és Mike az Alice in Chains-ből, Nuno az Extreme-ből, Chad Smith a Red Hot Chili Peppers-ből, és a sort még nagyon sokáig folytathatnánk. És ha minden igaz, visszatér a bandába az egészségügyi okok miatt visszavonult dobosuk, Joey Kramer is. Remélhetőleg egy filmstáb is elkíséri őket, nálunk pedig már most itt vannak. Ez az Aerosmith és a Walk This Way.

0: Rock FM.
1: A következő órát a Europe első olyan kislemezes dala nyitja, amelynek videóklipjében már nem John Norum gitárost, hanem a helyére érkező Kee Marcellót láthattuk. Jön a The Final Countdown című album egyik legnagyobb himnusza, a Rock the Night.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Párbeszéd indul az oktatásról, 100 milliárdokat hozhat a vagyonadó bevezetése, még tart a razzia az utakon. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Országos konzultáció indul az oktatás megújításáról. Az oktatási párbeszéd elnevezésű program célja, hogy közösen keressenek válaszokat a jövő oktatás kihívásaira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az első Pestvár megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra lesz szükségük a következő generációknak. Mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár jövőre a kormány a vagyonadó bevezetésétől. Magyar Péter miniszterelnök szerint megakadályoznák, hogy az érintettek vagyonuk külföldre menekítésével kerüljék el az adófizetést. A tervezetet ugyanakkor több szakmai szervezet is bírálja. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az új adó veszélyeztetheti a kis- és középvállalkozások fejlődését, és azt is kifogásolják, hogy a tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. A vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi fokozottan a rendőrség. Az országos akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát. A rendőrök nem csak a telefonálást figyelik, hanem az üzenetküldést és a közösségi oldalak böngészését is. Már néhány másodpercnyi figyelem elterelés is veszélyes helyzetet teremthet. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
4: A járművezetés önmagában is egy komoly koncentrációt igénylő tevékenység, amely mellett kiemelt rizikófaktor a kézben tartott mobil használat. Vezetés közben mobiltelefont használni rendkívül veszélyes, ugyanis ilyenkor a sofőrök figyelme csökken és kevésbé képesek a környezetükre figyelni. Mobilozás közben jellemzően lassabban reagálnak a közölt jelzésekre, és egyes jelzőtáblákat észre sem vesznek. A telefonálásnál még kockázatosabb az üzenetírása, vagy a közösségi oldalak böngészése. Használjuk ki a telefon hangvezérlési funkcióit, és a telefontartót az autóban megfelelő pozícióban helyezzük el.
3: Közel 75 tonna szemetet szedtek ki a Duna medréből, majdnem 900 gumiabroncsot és 110 darab vashordót emeltek ki a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszon. De néhány nagyméretű abroncs elszállítását eszköz hiányában nem tudták megoldani. Egyébként szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. Változékony időre készülhetünk ma. Sok felhő lesz az égen, de néhol a nap is előbukkanhat. Kisebb esőre, záporra sok felé van esély. A szél is megélénkül majd. Délután 17 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. A jövő hét napsütésesnek ígérkezik, 17 fokos csúcsértékekkel, csapadék nélkül. Hideg front hat ma a szervezetünkre. Sokaknál jelentkezhet fejfájás és ízületi fájdalom.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Elstartolt a vasárnapi Rock reggel második félideje, amelyben 9 óra után még mindig Dandó Ádit halljátok. Folytatjuk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Perceken belül velünk lesz a Faith No More, jön az Iron Maiden, és zenél majd a Def Leppard is. Ez pedig a Deep Purple és a Smoke on the Water.

103.9 Rock FM. Október 6-án, azaz most kedden már 6 éve volt annak, hogy itt hagyott bennünket Eddie Van Halen, minden idők egyik legnagyobb hatású és legfantasztikusabb gitárosa. Ma pedig egy vidámabb vonatkozása van a csapatnak, hiszen a zenekar legendás énekese, David Lee Roth, ma ünnepli a 72. születésnapját. Isten éltesse Diamond David sokáig, és emlékezzünk most együtt Eddie Van Halenre. Ez az Unchained.

103.9 Rock FM. Október 7-én volt 49 éve, hogy megjelent a Queen dupla A oldalas kislemeze, a We Are The Champions és a We Will Rock You című dalokkal. Nálunk most az előbbi forog, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a német heavy metal egyik igazi legendája, és az ő legnagyobb klasszikusuk. Jön az Accept és a Balls to the Wall.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Erősödhetnek a KKV-k jövőre, bajban vannak a halas tavaink, még jöhet ma eső. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Akár 150 ezer vállalkozás választhatja jövőre a kattás adózási formát. Ezek a pénzügyminisztérium számításai. 2027-ben ugyanis 18-ról 22 millió forintra nő a kattások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot, így plusz juttatások járnak majd a katta mellé. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az intézkedés erősítheti a kisvállalkozásokat, egy másik friss felmérés szerint pedig a vállalkozók fele az új katta mellé dönt majd. Ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten traumát átélt nők és gyerekek számára. Elsősorban azokat várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumájuk miatt nehezen fordulnak orvoshoz. A rendelőben jelenleg önkéntes szakemberek biztosítják az ellátást. Eredményes volt a budapesti környezetipari kiállítás. 12 ország 100 kiállítója érkezett a fővárosba, és mintegy 3000 szakmai látogató vett részt a programokon a Hung Expo-n. A programok olyan sürgető problémákra koncentráltak, mint például a klímaváltozás, a vízbiztonság vagy a hulladékkezelés. A cél az volt, hogy bemutatkozhassanak a legjelentősebb hazai és nemzetközi piaci szereplők. A túlélésért küzdenek a hazai hallgazdaságok. A nyári aszály miatt 1600 hektárnyi halas tó szárad ki teljesen, és több száz tonna hal pusztult el. A kár megközelíti a 1,5 milliárd forintot. Bár az időjárás már hűvösebbre fordult, a tartós vízhiány miatt sok halastavat még mindig nem tudnak feltölteni. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Még most is kritikus időszakot élünk, hiszen annak ellenére, hogy most már az aszálynak a hőhullámi szakaszával már nem szembesülünk, hiszen a hőmérséklet már viccább esett. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. A időszakos kiszáródás akkor ott még meg tudjuk menteni a tavat. Nyilván akkor is ugye a tómederben felbudjánzott növényi vegetációt kezelni kell, de hogyha 2-3 éves száradonállásról beszélhetünk, akkor nagyon komoly kontrollt kell gyakorolni, ami nem biztos, hogy már gazdaságosan megmenthető. Ilyen esetben sajnos félő az, hogy ezek a tóterületek elvesznek a termelésből.
2: Borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Felszakadozik a felhőzet és kisüthet a nap. Élénk, erős lehet az északnyugati szél. A hűvösséget követően délutára akár 22 fokig is melegedhet a levegő. Nyugaton lesz melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon hűvösebb az idő. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz, de kevesebb csapadékkal, több napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt 10 óra után még mindig a vasárnapi rock reggel, én pedig még mindig Dandó Ádi vagyok. Óriási rock muzsikákkal jövök ebben a 60 percben is. Hamarosan velünk lesz a Tunyogi Rock Band, jön a Journey, és érkezik a Kiss is. Ez pedig a Creedence Clearwater Revival és a Bad Moon Rising.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM. És már csak kevesebb, mint egy hét, és a Bikini megnyitja az őszi klubszezont. A koncertre Budapesten kerül sor október 17-én, a helyszín pedig a Barbanegra lesz. Előzenekarként a Zorall, illetve az Ezüst Sólyom melegíti majd be a közönséget. Nálunk viszont most Loizék zenélnek. Ez a Közeli helyeken. Közeli helyeken.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Éppen ma van 43 éve, hogy a Kiss első koncertjét adta legendás arcfestésük nélkül a lisszaboni Qashqai Hallban. Ott nyitották meg ugyanis a Likitap című lemezüket népszerűsítő világkörüli turnét, nálunk pedig a Szóban forgókorong címadó tétele következik. Itt a 103.9 Rock FM-en.

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM. Csodaszép délelőttet kívánok, sziasztok! Ez itt a vasárnapi Rock reggel utolsó 60 perce. A fináléban még Dandó Ádival. 11 óra után sem hagylak benneteket a legjobb rockzenék nélkül. Hamarosan velünk lesz a Stone Temple Pilots, jön majd a Guns N' Roses, és érkezik a Wasp is. Most pedig jön a 60-as évek egyik legnagyobb power triója, ez a Cream és a White Room.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Most pedig jöjjön az a Stone Temple Pilots dal, ami 1994-ben az akkor rekordnak számító 15 héten át vezette az amerikai mainstream rock listát. Most pedig nálunk is ez a grunge klasszikus következik. Ez az Interstate Love Song. Itt a 103.9 Rock FM-en.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: mondok.
1: A legszebb rock balladák csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Hát nagyon gyorsan elrepült ez a 6 óra. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Eljött ugyanis a búcsú ideje, de csak én köszönök el. Most érkezik Klamancsek Krisztián. Vele nézhettek bele a Rock Lexikonba. Délután 2-től pedig Schubert Krisztián vár benneteket. Töltsétek vele a nap fennmaradó részét. Az elmúlt 6 órában Dandoádit hallottátok. Én most a 80-as évek egyik legsokkolóbb dallamos metálbandájával köszönök el. Egyenesen Los Angelesből érkezik ugyanis a Wasp. Ez a Wild Child. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai Rock Lexikon első órájában a nevek Tears for Fears óriási meglepetése az egyik legtöbbet kért dal a popkorszakból, rockba hajló a munkásság, beszélek róla. Man at Work 1983-ból egy flashback olyan nevekkel, mint az Ausztrálok, a The Cubes vagy a Toto, és flashback 1993-ból is a Restless Heart-tal, ami country rock, Aerosmith vagy New Order egy-egy óriási sikere. A részletek mindjárt. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak csak is a legnagyobbak ebben a két órás speciális zenei időutazásban, a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock évtizedeiből. Bruce Springsteen több évtizeden keresztül szupersztár, a 80-as, 90-es években feltétlenül, és ekkor aratja a legnagyobb sikereit is. 1992 májusában például az album a Human Touch mindenhol szintén number one, megközelítve az 1984-es Born in the USA rekordokat. Íme kezdésként a főnök és az album címadó dala, Human Touch.

0: 103.9 Rock FM.
1: Illés.
0: Az utcán, az ős klasszikus Beat Rock 1966-ból. Szörényi Bródi szerzeménye és az Illés az ilyen és ehhez hasonló dalokkal felforgatta a 60-as évek Magyarországát, és megalapozta a magyar beat zenét. Tears for Fears még megelőzőleg Everybody Wants to Rule the World. A popkorszak 1985-ben tomboló, miközben az angol duo Roland Orzabal és Kurt Smith ilyen és ehhez hasonló dalokat juttat az angol és amerikai slágerlisták élvonalába. Az egyik szupersláger a Shout, a másik az imént hallott Everybody Wants to Rule the World, és nem utolsó sorban még a Mother's Talk, a Mad World, a Woman in Chains, és még hosszasan lehetne sorolni. Alapvetően popot játszottak, de mégis a Klamancse Krisztián Rádió Show Facebookos oldalon az egyik leggyakrabban visszatérő kérés és kívánság. Félig meddig helye van a rock lexikonban, de nevezzük kakuktojásnak, nem úgy, mint a főnök Bruce Springsteen, aki az egész műsort elindította a Human Touch albummal 1992. májusában. Ez világszerte az egyik legjobb, és erről természetesen a címadódal is. Érkezzen most egy 1983-as flashback. Az év, amikor az ausztrál menetvörök nagy volt azzal, hogy Overkill. A The Tubes előadta az amerikai slágerlistán a She's a Beauty-t, és a Toto viszonylag korán az Afrikát követően 1983-ban jelenteti meg az I Won't Hold You Back-et, az Afrika megelőzőleg 82-es. 1983 flashback tehát most a Rock Lexikon mai kiadásában. Menetwork, The Tubes és Toto egymás után.

Lexikon. Klavancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

szerelmes dal címe I Won't Hold You Back, a Toto 1983-as szuperslágere, Steve Lukather szerzeménye, és az Afrika után is megmutatta a Toto még hosszú-hosszú évekig, hogy óriási sikerekre képes. Az I Won't Hold You Back-et követő 1986-os dal az I'll Be Over You hasonló témájú, és annak a dalnak a különlegessége, hogy Michael McDonald a háttérénekes, de csak egy rövid részletben. Íme a dal!

és az 1983-as Flashback a mai rock lexikonban visszafelé Toto, I Won't Hold You Back, The Cubes és a She's a Beauty, vagy a Men at Work és az Overkill. Hamarosan folytatom egy 93-as Flashbackkel is, még most, az első órában, de előtte még olyanok vannak a tarsolyban, mint a Van Halen, Mike and the Mechanics, vagy az Edda. Kezdjük a Van Halennel, akik 1986-ban már Sammy Hagarral működnek együtt, pontosabban 1985-ben David Lee Roth kiválik, és sürgősen kell egy új énekes. Hát, a rossz nyelvek is mondták, de aztán az igazi rajongók is, hogy a Van Halen Sammy Hagar működésével még nagyobbat dobott, mint előtte David Lee Roth-tal. Íme az 1986-os dal, a Dreams.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikon mai kiadásában óriási sikerek és óriási nevek. Először is az Ős Edda, Minden sarkon álltam már, Slamovics és Pataki szerzeménye 1979-ből. Aztán Mike és a Szerelők és a Word of Mouth koncert változata 1991-ből. Igazából Rock Lexikon exkluzív is ez a dal, Mike Rutherford, Christopher Neal szerzeményével 1991-ben az egyik legjobb Mike and the Mechanics dal. Azt követően, hogy 89-ben tudják vezetni az amerikai slágerlistát a The Living Years-el. Azt a dalt Paul Kerek énekelte. És a sor legelején a mostani hármas blokkban még a Van Halen és a Dreams, ez már Sammy Hagar énekhangja, és az 1986-os óriási sikerekből szemezgetve olyanok, mint az imént hallott Dreams, vagy a Why Can't This Be Love. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a két órás speciális zenei időutazás szombatról szombatra, és az ismétlésekben vasárnapról vasárnapra a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock éveiből, évtizedeiből. Ha már volt flashback 1983-ból, akkor legyen 1993-ból is. A nevek megint önmagukért beszélnek, viszonylag ritka vendég a country rock a műsorban. Az Eaglesre szokták ezt mondani, és a 70-es évekbeli munkásságra, de az Eagles valahogy különleges volt, és nem feltétlenül a country megnevezés jut eszünkbe. 1993-ban a Restless Heart amerikai csapat a countryt keverte az akkori populáris rockkal úgy, ahogy senki. A Tell Me What You Dream és a When She Cries óriási sikerek lettek az amerikai poplistákon. Ráadásul a country a 90-es évekre teljesen szegmentálódott a pop, illetve a rock zenétől, és egyébként is amerikai belterjes műfajnak gondolták, tehát semmi keresni valója a poplistákon. Lehet, hogy ebben rejlik a Restless Heart sikere azzal a dallal, hogy Tell Me What You Dream. A 93-as flashbackben még az Aerosmith és a Crying, ez volt az ügyeletes óriási siker Steven Tylertől és a csapattól, vagy a New Order és a Regret. Ez is egy nagyon érdekes vállalkozás, mert ők a 80-as években a New Wave, vagyis az új hullám keretein belül fogantak, és popslágereket kezdtek el gyártani, miközben a New Order Regret című dala 1993-ban az angol slágerlisták szerint az egyik legjobb rock felvétel. Íme az 1993-as flashback most. Restless Heart, Aerosmith és a New Order. Egy-egy óriási sikere egymás után.

0: 93.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikonban a különlegességek. Még mindig az első óránál tartunk, és volt 1983-as flashback, aztán most az elmúlt hármas blokk, 1993 flashback. Visszafelé New Order és a Regret, Aerosmith és a Crying, és a különlegességnek számító Restless Heart, a country rock csapat, akik a poplistákon rendkívül jól helyezkedtek, olyanokkal, mint a Tell Me What You Dream, vagy a When She Cries. A When She Cries-t még sosem mutattam be itt a Rock Lexikonban, de ha volt Tell Me What You Dream, akkor egyszer majd lesz a másik sikerük is. Lassan-lassan vége az első órának, de hamarosan jön a második. Ezek itt a legjobb nevek és a legnagyobb slágerek a speciális, különleges időutazásban négy zenei stílusból, a beat rocktól a modern rockig. A második óra kezdődal a Counting Crows, Mr. Jones. És jön egy újabb különlegesség is, Mike Reno és Ann Wilson és az Almost Paradise.

Lexikon. Klamancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában. Azonnal folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájának szuper nevei Mike Reno és Ann Wilson duettje. A Metro 1970-ből. ZZ Top Double Play. Eric Clapton, P-Mobile, a The Rolling Stones, és nem utolsó sorban a Sir Yates Special. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a speciális kétórás zenei időutazásban a beat rock, a modern rock, a klasszikus rock és a populáris rock témaköréből. Ez legalább 4 évtized, van mit hallgatni, és van miből választani. 1994-ben ilyenkor a Counting Crows Mr. Jones című dala alternatív rock kategóriában az egyik legjobb az amerikai slágerlistákon. Ez a második óra kezdődala.

stars. Rock Lexicon.

0: 103.9 Rock FM.
1: És a Rock Lexikon második órájának első hármas fogata, a sor végén a metró. Kócos ördögök voltunk. Stevanovic Zorán, Stevanovic Dusán szerzeménye, és akkor még mind szóló karrier. Dusán megmaradt dalszerzőnek, szövegírónak, Zorán pedig később aztán egyedül is aratja a babérokat, méghozzá évtizedeken keresztül. Mike Reno és Ann Wilson még megelőzőleg, a közös duett címe Almost Paradise, egyébként Footloose soundtrack, vagyis a Footloose című filmnek a szerelmi betét zenéje. 1984-ben a pálmát Kenny Loggins és a címadó Footloose vitte el, na de azért beszélhetünk egyéb óriási sikerekről is. És óriási meglepetése, ezt a dalt Mike Renónak és Ann Wilsonnak Eric Carmen írta 1984-ben, azaz Eric Carmen, aki később aztán maga is előadja a Dirty Dancing egyik legjobb betét dalát, a Hungry Eyes-t. A második óra kezdődala pedig a Counting Crows és a Mr. Jones. 1994 májusában ez az egyik legjobb amerikai rock sláger. ZZ Top és a Double Play a folytatásban, a texasi szakállosok, akik közül Dusty Hill már nincs velünk, így aztán az elmúlt években így is úgy is vége lett volna a ZZ Top munkásságának, hiszen ők legalább 3 évtizedet zenéltek végig szuper slágerekkel. 70-es évek, 80-as évek és a 90-es évek, és hogyha ez valakinek nem lett volna elég, akkor a 90-es évek elmúltával sem szűntek meg, sőt, néhány évvel ezelőtt még Magyarországra is jöttek koncertezni. A mai ZZ Top Double Play-ben először is a Rough Boy, az 1986-os szupersláger, ami egyébként is a ZZ Top szuper korszaka volt a 80-as évek kellős közepén, ráadásul lírai, lassú, hard rock heavy metal dal. Utána pedig a Double Back, talán egy kevéssé ismert, ám de mégis óriási ZZ Top siker az 1990-ben megjelent albumról. ZZ Top Double Play a Rock Lexikonban. Most!

0: 103.9 Rock FM, a csapat
1: a V-motoron.
0: 1980-as az El kell, hogy engedj, Demjén Ferenc szerzeménye jókor, jó időben, 70-es évek vége és 80-as évek eleje, és az igazi klasszikus rockot játszó szupercsapat, amelynek a vége aztán az lett, hogy Demjén Ferenc önállóan folytatta szóló karrierben, és egy másik név is kiemelkedett mellette, Leer István, aki szintén szólóban folytatta, de a V-motorok számára is nagyon-nagyon jó dalokat írt. ZZ Top Double Play még megelőzőleg a mai rock lexikonban, az 1986-os szupersláger a Rough Boy, az 1990-es talán kevéssé ismert, de mégis nagyon-nagyon jó dal, a Double Back. Valamennyi szombaton és a vasárnapi ismétlésben ebben a két órában a speciális időutazás, a rock lexikon, a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock témaköréből. A speciális időutazás pedig már is folytatódik a lassú kezű Eric Claptonnal, aki 1998-ban is aktív. Ha végigvesszük az évtizedeket, akkor a 60-as években ő a Cream, a 70-es években Derek and the Dominos, a 70-es évek végén már Eric Clapton szólóban, és aztán jönnek a 80-as évek, a 90-es évek, és 1998-ban például Eric Clapton újra leigázza az egész világot azzal, hogy My Father's Eyes.

John Bon Jovi szerzeménye ez a dal, Richie Sambora, ugyanígy, mint aztán 1987-ben is a Vanity Dead or Alive-ban, ahogy közreműködik, és ő is találja ki az ilyen és ehhez hasonló szerelmes dalokat. Mármint Richie Sambora gitáron, John Bon Jovi pedig a saját énekhangjával. 1989-ben az amerikai slágerlisták éllovasa, vagyis lista vezetője az imént hallott I'll Be There For You. Kell-e mondanom, hogy a szupercsapatot úgy hívják Bon Jovi. Egyébként ez a New Jersey album hatalmas nagy slágere, azok után, hogy 1987-ben az előző album, a Slippery When Wet, szintén leigázza az egész világot. P-Mobile és a Metalmania még megelőzőleg, nem is annyira régi a dal, bár a hangzás alapján lehetne a 70-es évek, mégis 1983-as. A P-Mobile mögött lévő nevek Ceffer András és Schuster Lóránt. És még Eric Clapton a mostani hármas blokkban az 1998-as szuperdal, amellyel újra leigázza a világot, csak nem 30 év elteltével is, de ez már vastagon a szóló karrier, ilyenkor legalább 20 éve, a 90-es évek végén. A dal címe My Father's Eyes. És ha már a legnagyobb neveknél és a legnagyobb slágereknél tartunk, akkor jöjjön egy ritka Rolling Stones dal. A One Hit to the Body, Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood szerzeménye, óriási meglepetésre ez is 1986-ban jelenik meg, de a Harlem Shuffle sikere teljesen elnyomja. Pedig a dalt hallgatva lehetett volna ugyanakkor a sláger. A Harlem Shuffle végül is 1986-ban felkapaszkodik az amerikai slágerlisták top 3-as mezőnyébe, míg a One Hit to the Body mérsékeltebb sikereket arat. Íme

Steve Perry szóló karriere, amikor a Journey átmenetileg nem szűnik meg, csak éppen szünetelteti a munkásságát. 1984-et írunk ilyenkor. Steve Perry azzal is jön, hogy Foolish Heart, meg azzal is, amit az imént hallgattunk az elmúlt percekben. Oh, Sherry. Saját magának írja ezeket a dalokat, elképesztően sikeres 1984-ben. A stílus West Coast Rock vagy Hard Rock Heavy Metal, pedig 1984-et is úgy hívjuk, hogy a pop korszak kellős közepe. Ez a Rock Lexikon és Steve Perry munkásságát megelőzőleg Bruce Hornsby munkássága. A csapat a The Range, Bruce Hornsby and The Range és a The Valley Road 1988-as siker az amerikai rocklistákat természetesen vezeti a dal. Nem lesz akkora sláger, mint a mindent vívő The V10, de ettől még Bruce Hornsby and The Range repertoáriába ugyanúgy beletartozik, mint például az Every Little Kiss is. És a The Rolling Stones a mostani hármas blokkban a One Hit to the Body 1986-ban egy újabb dal, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Harlem Shuffle árnyékában. Majdnem akkora siker ez is, de mégsem akkora siker. Lassan-lassan a mai kétórás speciális zenei időutazás végére érünk, egy dallal megint adós vagyok, 38 Specialnek hívják ezt a csapatot, visszatérő vendég a Rock Lexikonban a különleges zenei időutazásban. Néhány héttel ezelőtt bemutattam a Like No Other Night című felvételüket, az még a 80-as évek elejéről jön, 1989-ben egy újabb óriási siker, a Second Chance, amely természetesen felkapaszkodik majdnem a csúcsra, az amerikai rock és egyéb slágerlistákon is. Klamoncse Krisztián vagyok, a Rock Lexikon mai kiadását egy hét múlva egy újabb követi majd, a 38 Special slágerével búcsúzom. Köszönöm a mai figyelmet!

Szilcse Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek, megkezdtük a rock hétvégét itt a 103.9 Rock FM-en. Túl a rock lexikonon, Kalancsa Krisztiánnak köszönjük szépen, a stúdióban pedig innentől Schubert Krisztián. És várok kb. Mindent, életjelet, infókat, üzeneteket, hangulatjelentéseket, írjuk meg mi van. Az SMS és Viber 20 999 1039. Köszönöm szépen, addig pedig folytatjuk Deep Purple, Black Knight, most itt a rockon.

Ez a 103.9 Rock FM. Népsorolvasás. Itt van velünk Tomi, Zsani, Dóra, Ákos, Petike 68 és Timi is. Remélem nem hagytam ki senkit. Köszi, hogy írtatok. És ha van még, akkor jöhet az SMS Viber 20 999 103.9.

0: közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rendváltozás a Budafoki úton, amikhozzá kifelé. Úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, valamint van egy egyirányosítás és szakaszos sávlezárás a Mester utcában. Legyünk óvatosak itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a YouTube és az I Still Haven't Found What I'm Looking For itt a 103.9 Rock FM-en. Még egy track, mármint ebből az órából, The Doors Light My Fire. Nyugi, lesz még bőven. A következő órában innen folytatjuk, méghozzá Billy Idol slágere a kezdés, Cradle of Love. Pár perc is jön majd ez is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk, 9 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délután mindenkinek. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en velem, Schubert Krisztiánnal, a leges legjobb rockdalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy továbbra is várom. Az SMS és Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig infokukac.rockradio.hu. Minden jelent. Köszönöm szépen. Cserébe pedig zenélek. Poison, Unskinny Bob, most itt a Rockon.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Itt és Most a Pokolgéptől itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt fontos információ, ne felejtsük el a weblapunkat, ugyanis rengeteg érdekes cikk között lehet szemezgetni, és akár online is lehet hallgatni minket, ez csak internet kell. www.rockradio.hu Online lejátszás, és már zörgünk is, ilyen remek dalokkal, Piece of My Heart, ezt az a most.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás és egy útszűkület is a 8. kerületben a Donkó utcában, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás nehezíti még a közlekedést a 13. kerületben a Szent László úton, valamint van egy időszakos lezárás a 9. kerületben a Szobieszki János utcában is. Ha lehet, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Baby Please Don't Go itt a 103.9 Rock FM-en. És hát nem is megyek még sehova, bőven nem. Aerosmith Crane, ez viszont az óra vége. Aztán szemezgetve a kövi 60 percből jön majd a You've Got Another Thing Coming, a Becsület, a Black Velvet és a Friday I'm in Love is. Többek között, aki teheti maradjon.

16 óra után vagyunk, nem egészen 9 perccel. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper vasárnap délután, ez a Rock hétvége. Van meg a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20.999 a 103.9, erre pedig lehet üzenni, bármire vevő vagyok. De tényleg, adjunk életjelet. Köszönöm szépen. Én pedig adom a hangulatot, na meg a legjobb rockdalokat. Edda a hűtlen, ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte itt a Black Velvet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

Ez volt a Friday I'm in Love itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig bikinizünk, és mellé egy programajánló őszi klubnyitójuk lesz még hozzá itt Budapesten a Marvanegrában. A dátum október 17, a start pedig 19 óra. Nem mondja senki, hogy nem szóltam időben. Sőt, még hangolódunk is. Széles, tágas a tér.

zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock zenék.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 6. kerületben a Városligeti fasorban, aztán a 13. kerületben a Petneházi utcában, és van még egy forgalmi rendváltozás is a 7. kerületben a Kisdiófa utcában. Legyünk figyelmesek és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, és lassan túl a vasárnap délutánon is, viszont ez mindig a rock hétvége. És a következő órában, ígérem, innen folytatjuk. De még előtte itt az óra vége, Bad of Nails, aztán jövök vissza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

17 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délutánt megkezdtük, az utolsó órát, de csak ami a délutánt illeti. A rock hétvégéből van még vissza bőven. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián, és hozom továbbra is a legjobb rock dalokat, mint például a Spin Doctors és a Two Princess. Ez pedig most, ha pedig lenne info, 20 999 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Def Leppard és a Rock of Ages itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig névnapozunk, ma csajos nap van, méghozzá Brigitta. Hölgyek, hatalmas kész csók. Na meg Isten éltessen még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a kövét, jön Bonnie Tyler és a Holding Out For You.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

ez a 103.9 Rock FM. 18-ről pedig egy tracknyivel zárjuk a délutánt, viszont messze nincs még vége a rock hétvégének, úgyhogy érdemes velem tartani a folytatásban is. U2 One, aztán pici szünet, de rögtön utána jövök vissza.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

megkezdtük a vasárnap estét. 18 óra után vagyunk 7 perccel, ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És erre az órára is csak a legjobb rock dalokkal készülök, a Holt szerelme mindjárt, viszont még előtte itt a Love Hurts, cserébe pedig nem kérek mást, csak infókat meg üzeneteket. Ha van, akkor 20 999 103.9.

Ez a 103.9 Rock FM. És most programajánlózunk. Edda koncert lesz legközelebb november 7-én Miskolc DVTK Arena, aztán december 4 Budapest Barmanegra. Ezek vannak még idén. Lehet még lesz, de ezek vannak egyelőre. Az viszont biztos, hogy most velük folytatjuk minden sarkon át.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Esztergomi úton, úgyhogy figyeljünk. Aztán sávlezáráson a 11. kerületben a Bartók Béla úton, valamint van egy lezárás szintén a 11. kerületben a Karinti Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Bikini és a Megüssem, vagy ne üssem itt a 103.9 Rock FM-en. Amíg eldöntik, addig pedig óra vége. Ez most a sereghajtó, aztán meg is kezdjük a mai rockhétvége utolsó 60 percét.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián. Na meg én, Schubert Krisztián. Nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek! Ez már a mai Rock Hétvége utolsó órája. Benne vagyunk, de közel sincs még vége. Pörgünk tovább itt a 103.9 Rock FM-en. A magam útját járom, ezt azon mindjárt, viszont még előtte itt a Fortunate Son. Ha pedig lenne info vagy hozzám szólás, akkor 20 999 103.9.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

az Omega és a Gamma Police. Ez a 103.9 Rock FM. Jimmy Jamison, I'm Always Here. Ez pedig a Curry. Viszont előtte időt járunk. Holnap, ha minden igaz, akkor részben felhős, részben napos időnk lesz egy 17 fokos csúccsal. Aztán kedden csak napos idő 16 fokkal, majd szerda csütörtök többnyire felhős idő a csúcsok 15 és 18 fok között. Aztán, ha minden igaz, akkor a hétvége felé visszajön a részben felhős, részben napos idő. Olyan

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a 11. kerületben a Nagyszőlős utcában. Aztán hasonló a helyzet a Dózsa-György úton is a Váci út felé, valamint van egy útszűkület a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, úgyhogy csak figyelmesen itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Jukebox Hero, itt a 103.9 Rock FM-en. És a záróakkord Iron Maiden The Trooper, amivel zárjuk a mai rock hétvégét, viszont perceken belül startol a Rock the Night, úgyhogy nem búcsúzom. Aki teheti, tartson velem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtük el, startolt a mai Rock the Night, hello mindenkinek. 20 óra után vagyunk, nem egészen 9 perccel, és megtöltjük a legjobb rock dalokkal a vasárnap estét. A stúdióban egészen éjfélig Schubert Krisztián. 20999 a 1039, ez pedig az SMS és Viber. Tessék üzenni, bármi van, ide vele. Cserébe pedig zene. Metallica, Sad But True. Ezt hozom most itt a rockon.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt Balázs Fecó és az évszakok itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt egy gyors üzenet most jött. Hello Krisz, nemrég kezdtem a műszakot, egészen éjjelig tolom. Nem is tudom, hogyan bírnám ki a Rock FM nélkül. Köszi, hogy vagytok, Taxis Laci. Mi köszönjük, hogy írtál, meg azt is, hogy minket hallgatsz. Kitartást. És ha lenne bármilyen hozzánk szólás, még akkor jöhet az is. Az SMS és Viber 20 999 1039. Lacinak pedig jöjjön a kövi. Satisfaction. Most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

0: Rock közlekedés.
1: Megvan még a forgalmi rend változás a Budafoki úton, amikhozzá kifelé. Úgyhogy továbbra is figyeljünk. Aztán sávlezáráson a 10. kerületben a Fehér úton, valamint van egy egyirányosítás és szakaszos sávlezárás a Mester utcában. Legyünk óvatosak itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a YouTube és a Where the Streets Have No Name, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, Hard to Handle, amivel zárjuk az órát, aztán folytatjuk, ugyanis nincs megállás, egészen éjfélig pörög a Rock the Night, és továbbra is csak a legjobb rock dalok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után vagyunk 8 perccel, és hát megkezdtünk egy újabb zenei órát itt a 103.9 Rock FM-en, ez még mindig a Rock the Night, a stúdióban pedig egészen így Felix Schubert Krisztián. És ott lehet nekem üzenni, többféleképpen is, az SMS Viber 20999-1039, az e-mail pedig info@rockpedio.hu. Minden jöhet, addig pedig vissza a legjobb rock dalokhoz, Toto, Hold the Line, ezt az

tűzszél, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Yes, és a Rock and Roll All Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig hazajön tankcsapdázunk, akik legközelebb október 17-én koncerteznek majd a helyszín Győr. Aztán külföldre veszik az irányt, itt Budapesten pedig legközelebb december 12-én lépnek majd színpadra a helyszín a Barbanek.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás és egy útszűkület is a 8. kerületben a Donkó utcában, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás nehezíti még a közlekedést a 13. kerületben a Szent László úton, valamint van egy időszakos lezárás a 9. kerületben a Szobieszki János utcában is. Ha lehet, akkor kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És lassan fél táv. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ez az óra vége, aztán még kétszer 60 perc a mai Ride the Line-ból. De ígérem, hogy továbbra is csak a legjobb rock dalok közül szemezgetek majd. Úgyhogy aki teheti, mindenképpen tartson velem. Töltsük egyet a vasárnap estét.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez volt a Kivisz hazai, a 103.9 Rock FM-en. És hát még senki, ugyanis még két órán keresztül itt vagyok, és pörgetem a legjobb rockdalokat. Ez a Rock the Night, így vasárnap este. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. 20.999 a 103.9, erre pedig továbbra is jöhet minden. Ne tartsuk vissza, bármink van, osszuk meg. Cserébe pedig már itt is a folytatás. Bon Jovi, Living on a Prayer.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt a Whitesnake és a Give Me All Your Love itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig egy újabb szelet hazai, jönnék hozzá a Zanzibár jön, akiknek a következő koncertje november 28-án lesz majd még az itt Budapesten az A38 hajón. Ha mennénk, akkor nagyon jó szórakozást. Hangolódjunk, ilyen az élet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

volt a Mötley Crüe és a Similar Situation itt a 103.9 Rock FM-en. Queen, The Show Must Go On, ez pedig a kövi. Csak előtte a szokásos kis kitekintés. Gyorsan nézzük, hogy milyen időt ígérnek a jövő hétre. Holnap és kedden részben felhős, részben napos időnk lesz, a csúcsok 16 és 18 fok között alakulnak majd. Aztán szerdán és csütörtökön többnyire felhős idő, a csúcsok 15 és 17 fok között, majd a hét vége felé újra részben felhős, részben napos idők váltják majd egymást, a csúcsok 15 és 18 fok között alakulnak majd. Csapadék nem várható.

Ez volt a Road, és a nem elég. Itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órával, és ha nem elég, akkor a következőben innen folytatjuk. Should I stay or should I go? Aztán a következő tartalom a Dancing in the Street lesz. Még egy óráig itt vagyok.

benne az utolsó órában. Ez továbbra is a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét pörgünk, megállás, valamint megszakítás nélkül, csak is a legjobb rockgalokkal. A stúdióban még Schubert Christian. Symphony of Destruction, ez a kövi, aztán jön majd a The Last Day of Forever is. Na meg, jöhetnek még az infók üzenetek. Ha van hozzám szólás, 20 999 103.

ez a 103.9 Rock FM. Gary Moore, The Loner, ez pedig a kövi, amit már el is indítottam, mellé pedig pattintok egy nagyon gyors promót, ne felejtsük, jövő héten is Rock Lexikon. Szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől egészen délután 2-ig. Jön majd Klamancse Krisztián, rengeteg infót hoz, és persze a legjobb rockdalokat. Aki teheti, tartsa majd velünk akkor is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Ez a 103.9 Rock FM. Közeledik a műsor vége, úgyhogy hozom is a hajrát. Itt lesz még a Mindörökké, a Gimme Oriola, én a Hajnali Szél és a Zombi is. Viszont mindezek előtt Rockin' in the Free World. Most itt a Rockon.

Ez volt a Give Me All Your Love, én itt a 103.9 Rock FM-en. A záróakkord, hajnali szél, ezzel libbenek most, a Schubert Krisztán, ennyi volt

0: understood.
1: Rock FM.